kachakati anakujando kula ananjiga nyau chipiji jelembia ganjigalamwe jelenyumba nyumba.